drone basajja ba Misiri kankoma Hamza dash 1 njaje kuulala ne Hamza dash 3 ezaba Misiri zibage na maso nokubera anti bole seriensi nekiriza kujukiza.